Radio Mozambique irikumupa maverekete onjimi uchindao. Radio Mozambique irikumupa maverekete onjimi uchindao.